Igen, igaz. Ima, noge. Igen, no, mege. Igaz, szonde. Igen, no, ima. Szerint a namaket, mint a szomatajka, neki mond szelke.